0: köthessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt-e baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a Gyulai és a Dobozi Szabadstrandnál. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés-megyei Kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hallottam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt-e baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a Gyulai és a Dobozi Szabadstrandnál. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A legjobb zenei válogatás, amit csak kívánhat. A hétvégi zeneturmix.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés-megyei Kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csak nem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egésznapos gyászt tartanak a térségben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel, a film rendezője, szerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el és kövessék a rendőri jelzéseket, csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megye 53 lakóháza leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal. Változékony időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Mellette szól.
3: Trio FM.
4: Trio FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egésznapos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

7 óra most pár perccel, ez már a Trio Mozaika, Trio FM hétvégi műsora. Én Pálinkás Zsolt vagyok, a ma délőtöt együtt töltetjük. 8 óráig itt leszek, majd átadom a stafétát Molnár Szabolcsnak, jön a Startportré újabb adása, majd 10 órától ismét együtt folytatjuk.

Trio FM jelzvereimből minden Google felhasználót érintő fontos biztonsági újdonság érkezik. A jövőben egy rövid videó selfie-je is visszaszerezhetik a fiókjukat mindazok, akiket valamilyen okból kizárt a rendszer. Ez különösen akkor jelentett segítséget, ha egy feltörési kísérlet után a jelszó elfelejtése miatt vagy a két lépcsős azonosítást végző mobil hiányában nem tudnak belépni. Az új funkció beállításakor egy rövid videót kell készíteni az arcunkról mobiltelefonnal vagy webkamerával. Ezt a felvételt vetik majd össze a későbbi bejelentkezési kísérletkor a rendszer által eltárolt mintával. A Google tájékoztatása szerint a folyamat hasonlít az Apple Face ID megoldásához, de itt nem infravörös fény tapogatja le az arcot, hanem tényleges videó készül. A cég hangsúlyozza, a felvételeket biztonságos környezetben titkosítva tárolják a felhőben, és azokat a felhasználók bármikor letörölhetik. A rendszerbe több védelmi réteget is beépítettek, így elméletileg fotókkal is hamisított úgynevezett deepfake videókkal sem lehet átverni a felismerőt. Az új azonosítási lehetőséget fokozatosan vezetik majd be minden fióknál.

0: Ez a Trio FM jazzberényből. A kánikulában sokan nem szívesen kapcsolják be a tűzhelyet, a megfelelő folyadékpótlásra és a könnyed étkezésre viszont ilyenkor is érdemes odafigyelni. Kárpáti Márta kolléganőnk a jászberényi piacon járt, ahol a jászberényi egészségfejlesztési iroda munkatársaival, Ásné Bittner Márta irodavezetővel és csapatával beszélgetett. A szakemberek a helyszínen friss, zöldséges és gyümölcsös receptötletekkel, valamint praktikus életmódtanácsokkal várták a vásárlókat.
1: Egészségfejlesztési iroda ma reggel a piacon fogadja a látogatókat. Kikre számítotok és milyen téma van ma reggel asztalon?
2: Üdvözlök mindenkit! Az egészségről bárhol lehet beszélni, és kell is. Pont ennek kapcsán érkeztünk ide a piacra kolléganőimmel közösen. Igazából a nyári időben nem szeretjük bekapcsolni a tűzhelyet, nem szeretünk főzni, mert ugye nyilván sok időt is vesz igénybe, nem is vagyunk annyira éhesek, és olyan kreatív ötletekkel, recept ötletekkel érkeztünk, ami az idén gyümölcsöket, zöldségeket veszi alapul, és próbálunk segíteni, akinek valamilyen diétában megszorítások vannak. Mindenképpen szeretettel várunk igazából mindenkit, aki a piacra érkezik. A jászberényi egészségfejlesztési irodának a legfőbb célja igazából, hogy a jászságiak egészségi állapotán és életminőségén javítson. A csapatunk három tagja, Kubas Eleonóra, mentálhigiénés

0: ezek az érdeklődőkkel.
1: A héten már több program volt, mik lesznek a következők, hol lehet majd veletek legközelebb találkozni?
0: Igen, igyekszünk azért több programot is szervezni. Most a járság különböző településeire fogunk kimenni, előadásokat tartani. Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az emésztőrendszeri megbetegedések nagyon nagy problémát okoznak, és ezeken a halálozási mutatókon szeretnénk érdemben változtatni. Ezért a különböző településekre egy előadással érkezünk, ahol a közösségi szinten, illetve egyéni szinten is hogyan tudunk az egészséget fejleszteni. Nagyon fontos egyébként, hogy bizonyítékokon alapuló orvoslás eszközeivel, módszereivel, gyakorlati tippeken és tanácsokon keresztül adjuk át a hiteles információkat, és azt gondoljuk, hogy rövid idő alatt hatékony és jó eredményeket lehet elérni. A programjaink ingyenesek, és mindenkit szeretettel várunk.
1: Szívesen jönnek az emberek, úgy látom, hogy sokan voltak a séten, ide is, a piacra is nagyon sokan becsatlakoznak beszélgetésre.
0: Igen, nagyon örülünk neki, és azt látjuk, hogy ide tekingetnek, aztán ide vonza a sok kép, ami itt van az asztalon. Megkérdezzük tőlük, hogy mit szeretnének készíteni, és akkor valaki nem tudja, és akkor innen elkezdünk beszélgetni, akkor ilyen megcsillan az eszembe, hogy ú, teljesen jó, és akkor már megy is célzottan, hogy akkor vesz egy kis zöldséget, gyümölcsöt, és akkor már tudja is, mi lesz a hétvégi menü.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!
2: A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda csapatával, Ásné Bittner Márta irodavezetővel és munkatársaival ma reggel a Jászberényi piacon találkoztattak a látogatók. Ha lemaradtak a mai programról, ne aggódjanak, hiszen a szakemberekkel a jövőben több hasonló alkalommal más helyszíneken is találkozhatnak majd. A hasznos nyári életmód tanácsokért és a következő időpontokért pedig érdemes továbbra is követni az Egészségfejlesztési Iroda felületeit.

0: Itt jársz bereimmel a déli bekötő úton vízi és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az új Szász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM, a Jelenség Rádiója. Fontos közlekedési információ érkezett Jászárokszállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előre gyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkálatok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárokszállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

Despacito. Nem sokára 8 óra következnek a friss hírek, majd Molnár Szabolcs hozza a Starporti újabb adását. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak velünk, 10 után pedig érkezem vissza önökhöz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósító gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tisztelet hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Nyitott vagy arra, hogy egyszerűen bármikor az életben új, mély barátság kialakuljon számodra?
3: Én abszolút nyitott vagyok.
4: Soltész Rezső énekes.
3: Egyébként mindenki számára nyitott vagyok, de nekem volt egy olyan kapcsolatom, illetve hát a házasságomról beszélek, ami voltak barátaink, és ezek bizonyos ponton megbuktak.
2: Megkoptak?
3: A megkoptak is jó, csak az, ami az egészben a lényeges, hogy a mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
4: Tarján Pál operaénekes.
5: Általában az ember, ha jön egy új barátság, akkor ugye az úgy belém épül, és úgy többet gondolok az elhangzottakra.
2: Hát szeretettel gondolsz rá, de még az nem biztos, hogy barátság, csak beszéltetek sokszor, vagy
5: igen,
2: együtt
5: dolgoztok. Igen, de akkor, ha jól esett ez a beszélgetés, akkor
2: fölhívom,
5: és akkor mit tudom én, menjünk, ígyunk meg egy kávét, vagy mit csinálsz, vagy...
2: Akkor ez azt is feltételezi, hogy ráérsz.
5: Szakítok rá időt.
2: Vagy direkt szakítok.
5: Igen,
2: tehát ez
5: fontos. Fontos, mert én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen beszélgetés, amit egy általad kedvelt emberrel teszel, az nagyon jó hatással van rád.
2: Tehát, meg ő rá is.
5: Meg ő rá is nyilvánvalóan.
2: De akkor te valószínűleg igényled is azt, hogy a mások társaságát igényled.
5: Abszolút.
2: Mert van család, vannak gyermekek, van feleség, minden van, és akkor még jut mindig rendszeresen, hetente jut?
5: Jut.
2: Tényleg
5: jut.
2: Többször is?
5: Többször is, ahogy.
2: Találkozásra és baráttal?
5: Az ritkábban, de azért hetente egyszer beszél. Biztos, hogy van egy baráti társaságom, akikkel minden szerdán elmegyünk mindig máshol vacsorázni, ez ilyen 16-18 fő. Évek óta.
2: És minden szerdán?
5: Minden szerdán.
2: Új, de jó.
5: Ez nagyon jó, és mindenféle típusú ember van, tehát az orvostól, a zenészen, az üzletemberen keresztül elképesztő jó csapat. Mindenki töltődik, tehát mindenki imádja, mindenki jön, és akkor ezt úgy tartjuk évek óta.
4: Ladinek Judit színésznő.
6: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
2: Megköttetnek, és azok maradnak egy életen át.
6: Igen.
2: És azt már felülírni egy újabb barátság nem tudja.
6: Nem azt mondom, hogy nem tudja, de amik olyan régre nyúlnak vissza, ahol olyan emlékek vannak, mint a gyerekkorunk, a fiatalságunk, ahova nagyon szeretünk visszamenni, nosztalgiázni, azokat felülírni nagyon nehéz.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Például a gyerekkori legjobb barátnőm Erika, akivel az általános iskolában így kiválasztottuk egymást. Egymásra néztünk, és mi leszünk a barátnők. És a mai napig ott tudjuk folytatni a csevegést, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk.
3: Milyen jó, emlékszel a pillanatra egyébként, amikor kiválasztottátok egymást?
2: Igen, negyedikes koromban felköltöztünk Békésről Budakalászra. Mi Békésen éltünk 5 éve gyerekkoromban, és akkor Budakalászra úgy léptem be szeptember 1-én az iskolába, hogy egy lélek senkit nem ismert engem, és én sem senkit. És akkor beültem a padba, nagyon illemtudó, eminens kislány voltam, és akkor egyszer csak, még nem indult el a tanítás, egyszer csak egy fiú, Huva Attila, így odamutatott, hogy az ki? És akkor Erika odajött, és azt mondta, hogy ő az új lány. És akkor odajött, bemutatkozott, és elkezdett velem beszélgetni, és ez olyan jól esett, hogy természetesen onnantól kezdve a kocka el volt vetve, hogy mi jó barátságban leszünk, és egyébként Erikának tényleg egy nagyon szép lelke van, egy nagyon édes nő, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ott lakik Budakalászon egyébként, ahol ugye édesapám, úgyhogy van, hogy találkozunk is.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, tehát ez nem egy klasszikus barátság.
3: Jó szó, érdekszövetség.
4: Igen, hogy lehet-e ezt barátságnak hívni például?
3: Tessék, lehet.
4: Lehet.
3: Lehet.
4: Arra jutottam, hogy igen.
3: Miért? Ne lehet.
4: Mert sőt, ebben a korban, amiben én vagyok, már leginkább ilyen kapcsolatai vannak csak.
3: És hogyha megszűnik például az a munkafolyam, akkor megtörténhet, hogy folytatódik a barátság, de szabad megtörténni annak is, hogy nem.
4: Nyilván, inkább az egy jó dolog, hogy mostanra az egy-két, mondjuk úgy, hogy ember, aki az életem során azt mondtam neki, hogy soha többet nem állok veled szóba, mert ezt is ezt tetted velem, és volt, akivel mondjuk ezt 10 évig meg is tudtam csinálni, és nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 évben úgy alakult az életem, hogy szinte mindegyikkel. Ezek az eláshatatlan ellentéteket is el lehetett ásni, kiderült, és nem is kell olyan nagyon sok hozzá. Fényben általában azt hangzik el, hogy figyelj, én is hülye voltam, én is. Azt az, hogy nem úgy kellett volna, igen, én most már tudom, megbántam, én is. Akkor bocs, jó, és kész.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Trio FM. Melletted szól.

0: frissautó.hu.
1: Minden, ami az autódhoz kell.
0: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
1: csajos cuccok.
0: Mindened az autód.
1: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
0: frissautó.hu. Itt vagy már.
1: Motorosoknak is.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ilyen felnőttkori, és tulajdonképpen egy munkakapcsolat hozta a barátság, ez a mi kis triónk az Enikővel és a Nellyvel, a Déter Enikővel és a Fésűs Nellyvel, ami egy teljesen véletlen folyamán alakult így. Tulajdonképpen a szél hordott össze minket, és ez már egy több mint 21 éves munkakapcsolat, és nem hogy munkakapcsolat, hanem egy nagyon szoros barátság és védés dacszövetség. És ami nagyon jó dolog, hogy három nő együtt nagyon jól tud működni, ami azért szerintem ritka ebben a szakmában.
3: Meg ebben a világban az is lehet. Hát, de egyébként miért igen. Van ez így? Mert férfiak meg olyan könnyen, vagy ezt csak én gondolom?
2: Igen, szerintem nem? Csak te gondolod.
3: Igen?
2: Szerintem igen. Szerintem a férfiaknál is ugyanúgy van. Talán ők nem annyira pletykások, bár
3: nem
2: ezt
3: pletykálunk
2: is,
3: például.
2: Ezt is száfolnám.
3: Mi összeülünk, és akkor úgy vagyunk, meg megbeszéljük a dolgokat, meg sőt, hát barátok is, egyszer 5-en is, sőt, 21-en is lehetünk barátok, sőt, egy férfi körben is, ha összegyűlünk.
2: Lehet, hogy...
3: Megbeszéljük a dolgokat, és...
2: Hogy,
3: és a nőknél valahogy valami?
2: Mert a nőknél általában elindul egy klikkesedés.
3: De miért?
2: Hogyha mondjuk vannak 21-en, akkor biztos, hogy négy felé szakadnak, hogy mi ez a csapat vagyunk, akik inkább az almás pitét, mi pedig a túros pitét, és akkor írgum-burgum. És akkor kezdődik a kiközösítés, a csoportosulás. Nálunk hála Istennek nincsen ez. Igaz, hogy hárman vagyunk, de soha nem volt az, hogy akkor most a... másik kettő,
3: igen. Ez jó lehet egy ilyen erő, úgy, egy ilyen trió.
2: Igen, és szerintem ebben is van a mi erőnk és titkunk, igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
4: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jéko Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztat az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos, múzeumi és élményközpontig. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Ápoló vagy?
2: Kapcsolatápoló.
1: Kapcsolatápoló
2: vagy? Nem vagyok eléggé, nem vagyok, inkább ilyen fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy aki, aminek szembe kell jönni, az szembe jön, és egy kicsit azt gondolom, hogy akivel találkoznom kell, azzal találkozom.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Tehát tényleg ez velem szokott történni, biztos mással is, hogy, de akár mondom el is, hogy általában mielőtt, minthogyha az ember behívná például álmába, azt, hogy mielőtt találkozom valakivel, akit régen nem láttam, van, hogy álmodok vele előtte.
1: Kapcsolatápolásban te jó vagy?
4: Igyekszem.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Igyekszem akkor is keresni valakinek a társaságát, hogyha mondjuk semmi különleges dolog nem történik. Hanem
1: hát ez az ápolás.
4: Igen, felhívni a másikat, hogy szia, mi van veled, hogy vagy. Nem azért, mert történt ez vagy az, hanem csak egyszerűen hallani akartam a hangodat.
1: Illedelmességből ápolsz, ha kell.
2: Igen, nem is illedelmességből, hanem inkább amiatt, hogy attól még, hogy valakivel nem akarok mondjuk folyamatosan együtt lenni, vagy nem tudom, attól még van valamiféle közös múltunk, meg van egyfajta felelősségem is. Ilyen értelemben szoktam kedves és udvari, igyekszem nekem is kedves és udvarias lenni, úgyhogy közben meg egyáltalán a hátam közepére nem kívánom most azt a szituációt, és azt gondolom, hogy most inkább el kéne menni a nem tudom, gyereknek a itt tankönyveiért, vagy van egy csomó dolgom.
1: De
2: sokszor
1: ezt.
2: Igen, meg ez egy picit rossz bennem, hogy sokszor a hozzám legközelebb állók rovására vagyok illedelmes, vagy udvarias, vagy akár azért, mert hogy azt gondolom, hogy ők úgy is kibírják, ők biztos szeretnek.
1: Pedig ismerős egyébként ez a dolog, de szerintem ezt meg lehet változtatni, ha az ember akarja. Ez olyan, mint egy ilyen megfelelési valami a többiek felé, vagy a külvilág felé, hogy...
2: Én nem akarok a külvilág felé megfelelni, egyszerűen ez egy belső igény, hogy nem akarom, hogy a másik rosszul érezze magát.
1: Hát igen, de közben
2: nem akarom megbántani.
1: Közben meg a hozzánk legközelebb állót meg, én legalábbis csináltam, hogy a hozzám meg legközelebb állót megbántottam cserébe.
2: Ezt, igen.
1: Hogyha valaki veled akar barátkozni, de te nem, az is egy ilyen illedelmesség, hogy valaki jön, jaj, Palikám, de örülök, hogy itt vagy, gyere, üljünk le, nem tudom, igyunk egy kávét, most, hogy itt vagy, tudom, minden szerdán itt vagy, egy kávét igyunk meg, és akkor neked meg egyáltalán nincs kedved, azt érzed, hogy...
2: Akkor most nem alkalmas. Ilyen egyszerű ez.
1: Hát igen, és te mondja, hogy de Palikám, hát... Olyan jó lenne beszélgetni, tudod, egy kicsikét, csak pár percet, üljünk már egy kávéra illedelmességben.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: Nem, akkor is azt mondom, hogy nem alkalmas. És
1: legközelebb is mondja. Minden héten oda megy szerve.
2: Nem.
1: De oda fog menni, mert illed, és akkor egyszer csak...
2: Akkor elmegyek vele egyszer.
1: Illedelmességből
2: elmegyek egyszer egy kávét meginni vele, mert nem akarom megbántani, mert nincs rá jogosítványom, hogy megbántsak egy embert.
4: Történt már olyan, hogy egy felszínes, nem közeli barát volt, de egyszer csak úgy vágtam el a szálat, hogy
1: yes.
4: Én köszönöm szépen akkor nekem.
1: Nem volt
4: nagy csalódás, nagy nem tudom, én csak úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs szükségem.
1: Meg is mondtad, vagy egyszerűen csak nyisz, és azóta is keresgéli a...
4: Nem keresgél senkit, senki a másikat, hanem
1: megmondtad.
4: Hanem igen, rövidre zártam.
2: Tudok keményen nemet mondani, azt akartam az előbb mondani, hogy vannak helyzetek, amikor nem, meg kell mondani, tudnék, akkor teszel jót, ha megmondod. Én tudok nemet mondani, tehát most nem.
1: A kávéra is. Az előző példában a fickónak, aki akar, Palikám, kávézunk.
2: Nem. De nem nagyon szokott ilyen problémám.
1: De akár egyébként úgy is meg lehet mondani a nemet, hogy nem azt mondja az ember, hogy ez most nem alkalmas, hanem tulajdonképpen az az érzésem, lehet mondani a másik embernek, hogy nekünk szerintem nem is kellene kávéznunk. Remélem nem bántom meg ezzel, nem? És akkor megbántom.
2: De hála Istennek nem kerülök ilyenhez. Nem, hála, ez nagyon örülök neki, mert ez baromi kellemetlen.
1: De még mindig jobb megmondani, nem?
2: Meg kell mondani, nem, hogy jobb, meg kell mondani, mert az ő érdekében és a saját érdekedben is szerintem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Annyi emberrel találkozik az ember, és annyira nehéz mindenkit méltóképpen kezelni. Kispászok, de őnek is akkor még nálam is rosszabb a memóriája, és mindig így megbök, hogy te ez ki?
3: Mit tudom én?
2: Tényleg van, hogy már benne vagyunk a sztoriba, és már megtudtuk, 10 éve. Emlékszel, amikor, és akkor ott volt a teljes, és persze, és
3: ki ez?
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Amivel én szerintem nagyon el vagyok maradva, de törekszem rá, hogy a családot mindig, bár nekem nincsen gyermekem, de vannak rokonaim, van apukám, van öcsém, van a szerelmem, neki van 2 gyermeke, neki a szülei, tehát hogy úgy nagyon irigylem mindig ezeket a nagy olasz családokat, vagy eleve azokat a családokat, akik úgy összejárnak és egy ilyen nagy asztal mellett, akár több napot is eltöltenek, vagy egy hosszú tartalmas napot, egy közös főzés. Egyébként anyukám volt ebben hogy és amit észreveszek, hogy mindig az étel köré csoportosult a vendégség, a család. Tehát, hogy gyertek ki a hétvégén, mert igen, én is főzök, de anyukám is nagyon jól főzött, sajnos már nincsen anyukám, hogy gyertek ki, mert lesz egy jó rántott hús, és akkor az úgy összehozta a családot.
5: Nem élő emberekkel a kapcsolatod, az milyen?
2: A családtagjaim azok bennem élnek.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: Emlékeket idéz fel, ha eszembe jut.
5: Tudod hallani a hangját egy-egy
2: érzésben? Hallom a hangját, a gesztusait látom. Előjönnek olyan 30-40-50 éves dolgok, amik egyébként eszembe nem jutnak, de ha őre gondolok, akkor eszembe jut. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát ez színesíti az életedet mindenki.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Mindenkinek van egy saját szellemvilága szerintem. Ezek az emberek beszélnek, meg jönnek, meg amikor álmodok velük, az is nagyon furcsa tud lenni. Tehát az ember azt álmodja, hogy a nagyapja, aki meghalt 1988-ban, ott ül a kredenc mellett, és akkor valami teljesen hétköznapi dolgot csinálunk együtt.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Anyukám nagyon sokáig volt például olyan, hogy fél álomban hallottam a hangját. Amikor tudod, az ébredés és alvás és ébredés között vagy, és egyszer csak így egy ilyen éteri hang megszólal. Volt olyan, hogy azt a telefoncsörgést hallottam, hogy az ő telefonja csörög mindig félálomban. Ezek szerintem olyan jelzések, hogy... És nagyon sok jó dolog történt utána velem, magánéletben is, szakmailag is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak.

0: Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
1: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az Ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM.
6: Mellette.
4: Mellette szól.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Szerelemben egyben az a legjobb szerinted, ha a legjobb barát is az, aki a szerelem is?
2: Optimális esetben lehet, hogy...
3: Ladinek Judit, hogy színésznő.
2: Bár én szerintem nem. Nem.
1: Nem? Nem. Ha nem, hát nem.
2: Nézd, nagyon fontos, hogy
1: barátok is
2: hogy
1: legyenek.
2: Igen, hogy nagyon jókat tudjatok beszélgetni, és mindent meg tudjál osztani a kedveseddel, a pároddal.
1: Már pedig, ha mindent, akkor az a legjobb barát, nem?
2: Igen.
1: Mert én nem akarom rád beszélni, hanem én.
2: Igen, most kimondtad, csak annyira másképpen definiáljuk, hogy amikor a barátságról van szó, akkor én nekem...
1: Másugrik be.
2: Nem a szerelmem jut eszembe, igen.
1: Hát akkor lehet, hogy nem ő.
2: De természetesen, de egyébként igen. De most, hogy így mondod, igen. Igen, jó, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet.
4: A mi kapcsolatunkban
3: Soltész Rezső énekes.
4: Szóval minden perfekt módon működött. És amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
1: A legjobb barátok.
4: A legjobb barátok. A legjobb barátok.
0: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben. YouTube-on. És most a rádióban. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a képlet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsodabó-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galya tetőn.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól telt az elmúlt két óra. Molnár Szabolcsal a Startportét hallották, most pedig folytatjuk a Trio Mozaikot, rádiózunk együtt továbbra is, én Pálinkás Zsolt vagyok, délig önökkel tartok. Július 25-e van, a Jakabokat, a Kristófokat és a Zsakriokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, istenéltes ünnepeltjénket, boldog névnapot kívánok a következő dalunkkal. Last Frequencies következik.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Ez a Trigo FM jelzvelényből két programajánlattal folytatjuk. Jelszárok szálláson a Köztársaság tér 14 szám alatti római katolikus templomban tekinthető meg a Jelszárok szállási Szent Erzsébet karitás csoport kiállítása. A tárlat az egyházi ünnepekről készült fényképeket mutatja be, és július 31-ig látogatható a templom nyitvatartás idejében. A gyerekekkel és a családokkal is érdemes lesz előre tervezni, hiszen augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket Újszászon. A rendezvény helyszíne az Újszászi Városi Művelődési Ház, a Szabadság tér egy szám alatt, ahol mindhárom nap délőtt 9 órától lehet építeni. A legkisebbeket a 0-tól 5 éves korig a Dupló sarok várja biztonságos nagy kockákkal, míg a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes tartalmas kikapcsolódást, időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Ez a Trio FM jazzbrainből. A mai napra is hozok egy dalpremiért itt a 97 éten. Új zenével jelentkedik Jack Jones, az angol DJ és producer legújabb Paling Me Back című kislemezével visszatér a gyökereihez, és azokat a mélyebb klubhangzásokat idézi meg, amelyek eredetileg is inspirálták. Az újdonságot Clementine Douglas-szel közösen írta, aki a Calvin Harris-szel való együttműködései után a tánczene egyik kiemelkedő hangjává vált. Jack Jones ezzel a dallal egy teljesen új korszakot indít el a pályafutásában. Érkezik az újdonság, ez a Pulling Me Back.
1: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah, so why do I get drawn to you like a magnet?

0: Ez a trió FM Jazzberényből életet mentette a szénmonoxid érzékelő, méghozzá Szolnokon vasárnap este a Kolozsvári úton egy társasházi lakásban. A melegvíz megnyitása után szólalt meg a készülék. Az otthon tartózkodó három ember a riasztást követően azonnal átszellőztetett, így senki sem sérült meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél magas koncentrációban mutatták ki a gázt. A téves hirdelmekkel ellentétben a szénmonoxid nem csak télen, hanem a nyári hőségben is komoly veszélyt jelent. A kánikulában ugyanis a kéményben rekedt meleg levegő légdugót képezhet, így a vízmelegítő bekapcsolásakor az égéstermék nem tud eltávozni, és a mérgező gáz gyorsan felhalmozódhat az zárt helyiségekben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint idén már 613 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. A mérgezésekben sajnos 4-en életüket vesztették, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek hangsúlyoznák, hogy a gázkészülékek ellenőrzése és a jó minőségű érzékelők használata nyáron is életet menthet, ahogyan ez a napokban egy jársági család esetében is megtörtént.
1: Trió Mozaik, a hétvégi információforrás.

0: helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM Jászberényből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel ketten vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is, szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és az, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt én még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, itt a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold majd mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Minden, ami jásság!
4: Minden, ami jásság!
0: Közéleti események és kulturális információk a Trió Mozaikban!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Arany Kanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jekyll Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik a változékony nyári idő. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Tűz volt a Sárberki lakótelepen, Tatabányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel. 10 kilométerre a Duna-Delta a legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Niko Zurdán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a Székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a Pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés után a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett a szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Darócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Minden, ami jásság. Közéleti események és kulturális információk a Trió Mozaikban.
1: Folytatjuk egy programajánlattal. Érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászpénzszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászpénzszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászpénzszarú.sportei.hu weboldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

FM-i Jászberényből példátlan kiberbiztonsági incidensről számolt be az OpenAI, a cég egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia ügynöke, az ellenőrzött tesztkörnyezetből kijutva internetkapcsolatot szerzett, majd önállóan feltörte a Hugging Face nevű nyílt forráskódó platform infrastruktúráját. Ez az első olyan nyilvánosan ismert eset, amikor egy autonóm mesterséges intelligencia rendszer kikerülte a saját korlátozásait és megtámadta egy harmadik fél informatikai rendszerét. A célját kiberbiztonsági szakértők szerint a tesztfeladata teljesítése érdekében érte el, a szakemberek pedig rámutattak, hogy a legfejlettebb modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan újabb érdekességekkel, friss programajánlatokkal jelentkezem.

Ez a Trio FM Jelszberényből. Jelentős tartalékok rejlenek a hazai vizes élőhelyekben egy magyar vezetésű nemzetközi kutatás szerint. A Nature folyóiratban megjelent tanulmány rámutat a magyarországi vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi országos vállalások 3-5-szöröse is lehet. A Koppenhágai Egyetem kutatója Kovács Gyula Máté által vezetett csapat műholdas megfigyelésekkel és mesterséges intelligenciával készítette el Európa nyílt vizes élőhelyének új, rendkívül pontos térképét. Az adatok alapján a vizsgált hazai vizes élőhelyek több mint 71%-át éri valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés, ami közel 300 ezer hektárnyi területet jelent. A kutatók szerint a vizes élőhelyek és árterek helyreállítása kulcsfontosságú lenne a víztájban tartásához, ami a mezőgazdaság számára is komoly segítséget nyújtana az aszály és a tartós szárazodás elleni küzdelemben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

A Tribu FM-et hallgatják, végre itt a görögdínyes szezon, de vajon hogyan válasszuk ki a piacokon vagy a boltokban a legédesebb, leglédúsabb példányokat? Mondok néhány egyszerű szabályt, amivel garantáltan nem nyúlunk mellé. Az első és talán leghasznosabb trükk, hogy keressük a sárga foltot a dínye alján, ahol a talajra érintkezett egy szép, vajsárga foltnak kell lenni.

A kiválasztott darabot a jó egészséges dinnye nehezebb, mint amilyennek a méret alapján tűnik, hiszen tele van lével. Ha ezekre az apróságokra odafigyelünk, garantáltan mézétes dinnye kerül majd az asztalunkra.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Különleges szellemi műhelynek ad otthont a városunk. Jászberényben tartják ugyanis azt az intenzív nyári felkészítő tábort, ahol az ország legtehetségesebb diákjai versengenek azért, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpiára utazó magyar válogatottba. A Jászberényben zajló szakmai munkáról és a felkészülés állomásairól a tábor koordinátora Kuruc Márta nyilatkozott a Trió FM-nek.
2: Szeptemberben hirdetjük meg az Atlétika Galaktika a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt, amelynek az első három fordulóját novemberben, decemberben és januárban a diákok a saját iskolájukba tudják megírni. Január végén összesítjük a pontszámokat, és ez alapján meghívunk 20-25 főt a döntőbe, ami már harmadik évet volt Jászberényben márciusban. Ekkor lezárul ez a verseny, a hazai része, de elindul egy új rész, hiszen van egy nemzetközi csillagászati verseny is, amire felkészítjük a legtehetségesebb diákokat. A márciusi döntő eredményei alapján az első 10-12 diákot szoktuk meghívni a felkészülő keretbe, és számukra egy intenzív felkészítési folyamatot tettünk össze. A tábor végén tudunk eredményt mondani, és akkor a legjobb 5 diákot meghívjuk a magyar utazó csapatba, akikkel kimegyünk a Nemzetközi Olimpiára. Jelenleg 9 diákunk van, és 6-7 felkészítő segíti az ő munkájukat.
3: Mennyire népszerű a gyerekek körében a csillagászat manapság?
2: Csillagászat iránt mindig érdeklődnek a fiatalok, és a felnőttek is. Mindig nagyon népszerű, hogyha a távcsövet látják, vagy a téma szóba kerül, hiszen látjuk mindig a csillagos eget, és mindenkinek a fantáziája megindul, hogy mi lehet ott, illetve hát gyönyörű. Ugye itt kezdődik az egész. A diákok érdeklődnek, sajnos Magyarországon nincs csillagászati oktatás, benne van ugyan a fizika tananyagban, meg a földrajztananyagban, de ott inkább ilyen tárgyi ismeretek vannak, mint hogy van a naprendszer, a bolygók vannak benne, stb. Itt ezen a versenyen viszont komoly csillagászati számolásokat kell megoldani a diákoknak, mint ahogy a csillagászkutatók is teszik, tehát hogy ők erre az útra készülnek. Tehát hogy itt már speciális csillagászati ismeretre van szükségük, egy erős fizikai alap és matematikai alapra tudjuk ezt ráépíteni.
3: A nemzetközi mezőnyben hogyan szerepelnek a magyar diákok?
2: Egyre jobban szereplünk. Tavaly 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmünk volt, és előző években is már sorra érmeket nyernek a magyar versenyzők, és reméljük, hogy ez még jobban fokozódik, de nincs nyomás rajtunk, mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ilyen nagyon kemény edzőtábor van. A diákok egy úton haladnak, és mi segítjük őket ezen az úton, és rajtuk múlik minden, hogy hova tudnak eljutni.
3: Van most Jászberényi, illetve jársági diák a csapatban?
2: Nincs jársági diák, felkészítők között van jársági Kalup Csilla, akit végzett ugye a gimnáziumba, és ment tovább csillagász tanulónak, ő majd érkezik a hétvégén, segít a fordulók beolításában.
1: A táborban 9 fiatal zseni készül, akiknek a munkáját szakavatott oktatók segítik, de hogyan látja a felkészülést a szakmai vezető, aki korábban maga is versenyzőként jutott ki 3 világversenyre? Varga Vázsony, az ELTE és a Genfi Egyetem asztrofizikusa a felkészítői oldalról és a szoros közösségről mesélt rádiónknak.
4: Arra épül ez az egész mozgalom és arra épül a közösségünk, hogy a diákok és a felkészítők között van egy elég szoros viszony. Ez nagyon megkönnyíti mind a tanulást, mind azt, hogy támogatni tudjuk a diákokat, mind sokkal jobban szakmai oldalról, mind kicsit személyes oldalról is. És ennek van egy olyan nagyon-nagyon kellemes következménye, hogy a volt diákok szinte törvényszerűen legalább a felük átkerül a felkészítő oldalra, akár már első éves egyetemistaként. Én is olyannyira rögtön a diákságom után átkerültem a felkészítő oldalra, hogy még azelőtt indítottam szakkört, mielőtt elmentem volna az utolsó olimpiánra, mert akkor novemberben volt a verseny, szeptemberben indult az emelt szakkör, ami budapesti emelt szintű olimpiai szakkör, ami azóta is megy. Szóval igen, itt vagyok már 5 éve ezen az oldalon, 3-4 éve effektíve a felkészítés szakmai vezetőjeként, és hát épp annyira élvezem ezt az oldalt is, mint ahogy diákként élveztem az egészet.
3: Szerintem már részt vettél ilyen olimpián, milyen emlékeket érzed erről?
4: Hát a Covid kicsit keresztül húzta, de igen, én nekem sikerült 3 diákolimpiára is kijutnom. 2019-ben éppen Magyarország szervezte az olimpiát, kezd helyen volt. Következő évben meg hát online volt az olimpia a Covid miatt. De még úgy is fantasztikus élmény volt kezd helyen az, hogy hát itthon fogadhattuk a külföldieket, és bár diákok voltunk, mégis csak effektíve kicsit házigazdaként tudtunk viselkedni és viszonyulni a többiekhez, és bemutatni az országunkat, a kultúránkat, a szokásainkat. Utána pedig önmagában az, hogy a többi diákkal, ahogy Ágoston is mondta, egy fantasztikus közösséget alkotunk, velük is nagyon-nagyon jó lenni. És aztán tavaly előtt Kolumbiába, tavaly pedig Indiába csapatvezetőként is tudtam menni, és igen, nagyon-nagyon élvezem az egészet csinálni, és nagyon jó nem csak a személyes oldalról is, bár én magam is nagyon sokat tanulok belőle, hanem önmagában az, hogy visszatudom adni a mostani diákoknak azt, amit 8 évvel ezelőtt azért felkészítőjüktől kaptam.
3: És felkészítőként van egy speciális terület, amit te adtál a gyerekeknek?
4: Hát én egy elég mindenes ember vagyok. Most éppen egy 10 perce jöttem ki planetáriumi foglalkozás tartásából, észleltetni is szoktam, akár adatfeldolgozás, akár elmélet. Szeretek mindent, kicsit mindenes ember vagyok.
3: És hogy látod, ügyesek a fiúk, lányok, jól felkészültek?
4: Igen. Ahogy mondtam, én is 3-szor vettem részt a diákolimpián, most is vannak olyan diákok, akik több évben jönnek vissza. Szóval ebből mindig adódik egy szintkülönbség, illetve minket is kihívás elé állít, hogy annak megfelelő anyagot állítsunk össze minden évben, ami tud a régieknek is újat mondani, de az újaknak is érthető legyen.
1: A Jászberényi válogató tábor végén dől el, hogy ki az az 5 legjobb diák, aki képviselti majd hazánkat a nemzetközi olimpián. A feladatok komoly fizikai és matematikai alapokat igényelnek, de a fiatalok állják a sarat. Kis Ágoston 11. osztályos diákkal beszélgettünk, aki már másodszor vesz részt ezen a megmérettetésen.
5: Idén már másodszorra vagyok itt a keretfelkészítésben. Tavaly picit meglepett, hogy bejutottam a döntőbe, de arra rendesen felkészültem és így bejutottam, és az előző évi keretfelkészítés anyagaival már elég tudni volt idén is bekerülni.
3: Azt mondod, hogy meglepett az, hogy bekerültél. Mennyi felkészülés kell lehez, hogy valaki résztvevője lehessen egy ilyen versenynek?
5: Hát az első 3 fordulón én őszintén nem sokat készültem, mivel elég erős fizikai és matek alapjaim vannak. De vannak budapesti szakra, akkor bárki mehet ingyenesen, és ott nagyon jó felkészítést adnak. Erről én akkor tudtam, amikor már a keretben voltam. Először a csillagászat szeretete volt meg, erősen az elméleti oldal, és utána azért lett távcsövem, hogy tudja készülni a versenyre, ahol észlelni is kell. Nagyon jó a közösség, szeretek itt lenni, érdekes előadásokat tartanak a felkészítők, és nyilván a tábor második felében van a válogató verseny, ami után kiderül, hogy ki az az öt ember, aki mehet az olimpiára. Nem szoktam stresszelni versenyeken, azt nem mondanám, hogy izgulok. Jó esélyeim vannak, egyáltalán nem mondom biztosra, remélem, hogy sikerül.
1: Izgalmas napok állnak tehát a Jászberényben táborozó csillagász palánták előtt, mi pedig szurkolunk nekik a nemzetközi megmérettetéshez. Az elmúlt percekben Kárpáti Márta összeállítását hallották.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

Ez a Trio FM jazzbeneimből mára itt a búcsú, ennyi fér bele a mozaikunkba, július 25-én szombaton. Én további szép hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, Pálinkás Zsoltal rádióztak, holnap már Strasser Andrea és Kiskata várja önöket a délőtti műsorságunkban, velem pedig legközelebb hétfő reggel 7 órakor találkozhatnak, itt a 97 héten, indítsuk együtt az újabb hetet is. Pálinkás Zsolt vagyok, búcsúzom, legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem. Házias ízek konyhája.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
3: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök. Tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz dróncsapásban három civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, hanem az ellátás biztonsága is veszélybe került, ezért azt követelik a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. A képviselőcsoport közlése szerint egyes töltőállomás hálózatoknál gázolajhiányról számoltak be, valamint van, ahol korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiséget, hozzátették. Magyar Péter választási kampányában még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyag árakat, a drágulást pedig a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetik. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hannon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM melletted szól.
7: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

Trió délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
3: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring, a jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoporttól oldalain érhető majd el. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható, holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: time. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es, vagy a 0620-470-37-23-as számon.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Kedden találkozhat az amerikai és az ukrán elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország! Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett. Az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Henon, Székesfehérvár és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telep helyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rio FM.
0: Rio FM.
6: Mellette szól. I've been...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
3: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált: a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország! Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták: június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.
1: Ez a Trió FM Jászberényből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel ketten vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista is, hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is, szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt így még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, itt a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold majd mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trió FM-mel. Ez a Trió délután, minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
3: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jekyll Herring, a jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az Erdély Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország! A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az Erdély Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Escucha el ritmo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton. Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem. Házias ízek konyhája.
1: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vágyával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban, a lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 000 embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: hogy maradjál.
1: Zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi zeneturmixot.
2: Cut my heart about one, two times, don't need

Rio FM mellette szól. Oh, I leave quiet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenwendt Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak, Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban, a lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak, Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi-tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettős teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodimir Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Free UFM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwend Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az Erdélyi Magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az Erdélyi Magyar Közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak, Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnád fürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnád fürdőn Tőkés László, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a kasz